azokat játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Hát eljött ez a nap is, Eufrozina és Kende napja, az egyslágeres előadók napja, Will Smith, színész, rapper, Oscar-díjas pofozógép születésnapja, és talán ami a legfontosabb, a péntek. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, hétvégéjük tartalmas.

ki nyerte meg a főnyereményt? Who won the lottery? Ezt ugye általában szokták figyelgetni, és mindig ilyen hírekbe vagy hírértékkel rendelkező, mit tudom én, információ, hogyha nem tudom, hányan nyerték meg, vagy kivitte el az ötöst a héten, szoktak ezek szerepelni. Én például nem tartozom azok közé, akik itt piszkosul meg vannak áldva szerencsébe. Valamikor fiatalon, hát annak is van már 40 éve, sokat totóztam. Hát sokat, hetente. Akkor még az olasz B, a másodosztályból kellett, hát valami lehetetlen eredmények születtek. Akkoriban a 80-as években az olasz bajnokságban azt 13 plusz egyet eltippelni. Amennyit beleraktam, annyit kiszedtem, de olyan, hogy főnyeremény megütni. Nem vagyok az a, nem tudom, ismerek olyanokat, barátok, ismerősök, hát hozzájuk, mint a mágnesként, ha vonzara, úgy ragaszkodik a szerencse. Tehát olyan, hogy a lotton játszanak, nyernek, kisebb, tehát nem lesznek multimilliómosok, de kisebb vagyont azért úgy elvisznek, vagy valahol, mit tudom, egy hűtő a főnyeremény, nagyon sokan játszanak, ők elviszik, tehát és folyton nyernek, vannak ilyenek, nem tudom, mi alapján van ez úgy eldöntve, hogy ki nyerhet, ki nem nyerhet. Nyilván ahhoz játszani kell, hát bizonyára ismeritek. Viccelt, hogy van az a pasi, aki azzal kell, azzal fekszik, hogy uram, kérlek, segíts azon, hogy nyerjem, mert vigyem el a főnyereményt a lottóütösön, kérek. Megy ez hónapokon keresztül, minden nap többször fohászkodik. Uram, kérlek, segíts, könyörülj meg rajtam, szeretném megnyerni a lottóütöst. Ne légy kegyetlen, hát megyes, hát egyszer tele lesz a hócipője, hogy ember hiába fohászkodik, semmi, nulla. És elkezd panaszkodni, és káromkodik, stb. Leszól egy hang. Nem biztos tudják, ez nem új vicc, na. Leszól a hang, hogy éj, ide figyelj, én megértem, hogy akarsz nyerni a lotton, de legalább vegyél egy lottószelvényt. Na, hát körülbelül így van az élet is. Egy próbát még megír. One more try, Richard Marx, 6 óra 10 perckor. Pénteken, szeptember 25-én. Jó reggelt!

Sam Fender 2022-es dala. Hogy megértsük a dalt, talán tudni kell, hogy Fender, hát a világ, amelyből érkezik, az nem éppen Kánoán. Munkásosztálybeli, észak-kelet-angliai munkásosztálybeli háttérrel indult el, és ezt egyébként ebben a dalban is megírta, a Seven Thing Going Under. Eddig sosem próbáltam értelmezni, hogy mit akar mondani ezzel a dallal. Tulajdonképpen ez egy felnövés történet, de nem a régen minden jobb volt típusból, inkább arról szól, hogy milyen érzés fiatalon belenőni egy olyan életbe, amit nem te választottál, és közben megpróbálni megőrizni valamit magadból. Mert hát ugye egy 17 éves fiúról van szó, aki már ebben a korban találkozik olyan dolgokkal, amelyeknek normális esetben nem kellene egy kamaszvállát nyomniuk. Pénzügyi nehézségek, családi feszültségek, szégyen és kiszolgáltatottság, erőszak, kortársak közötti konfliktusok, és az érzés, hogy muszáj megkeményedned, mert nincs más választásod. Na hát erről szólt ez a dal. Nézzük a reggeli hőértékeket. Vannak mínuszok országhatáron belül, illetve helyesbitek. Van egy hely, ahol fagypont alatti hőmérsékletet mérnek, egy. A Bucsacs-hegységben, az Omúcsúcs környékén ott van -4 fok. A hegyvidéken még vannak ilyen 0 Celsius fokok, de hogyha lejjebb jövünk, akkor hát azért mindenképpen plusz előjellel kezdődik az akkori hőmérsékletnek a jelzése. Csíkszereda például 2 Celsius fokkal indítja ezt a pénteki napot. A Bucsintetőn és Gyergyalfaluban, na meg Marushévízen is 4-4 Celsius fokot mérnek. Udvarhely pedig kiemelkedik az összes többi közül. Ebben legalább úgy általában mi vagyunk a legjobbak. Hőmérsékletben nem sok mindenben, de legalább ebben igen, 8 Celsius fok van nálunk. Most, amikor 6 óra 20 percet mutat a Wecker. Vissza az időben. Egy olyan időszakban született ez a dal, amikor még egyértelmű volt. Te egy nő vagy, én egy pasi. És akkor álljunk össze mindkét kis legó, ugye? Hát nagyjából ez a dal üzenete. Mondom, ez valamikor egyértelmű volt, hogy ki a nő, ki a pasi. Manapság elég nehéz eligazodni. Én mondom azt, hogy sajnos, de hát akkor mindjárt fejezzük el, hogy lehet ilyet mondani, hogy sajnos. Hát úgy, hogy sajnos.

Olimals és Demi Lovato, 6 óra 28 perc van, péntek, szeptember 25-e. Előttünk a hétvége, bár az nekünk egy kicsit munkás lesz a köztérnapok miatt, mert hogy kimegyünk, ott leszünk, mi is próbáljuk felvenni a ritmust. Ez így van, tehát gondoljunk bele, hogyha elmegyünk valahova szilveszterezni, egy szilveszteri mulatságban jól akarok érezni magunkat, valakinek dolgoznia kéne azért, hogy nekünk jó legyen. Ilyen a vendéglátás is, szóval nem a legkönnyebb munkakör. Szép, klassz, de ahhoz, hogy valaki szorakozzon, másnak dolgoznia kell, szokott ez így lenni. És ezt nem panaszként mondtam. Amúgy, ha már ugye együtt kezdtük a hetet, hétfővel, és együtt zárjuk a munkahetet péntekkel, ezt azért mondom, mert ez nem lesz mindig így az év hátra levő részében. A fél szabadságom még benn van, és azt ki szeretném venni. 2-3 napot, legalább úgy, egymás után megvolt a két hetes. Ha valaki esetleg nem tudja, nincs tisztában a jogaival, ugye valaki munkakönyvvel alkalmazott, akkor a munkaadójának köteles az évi szabadságból 10 napot, tehát 2x5 napot, hétfő, péntek plusz a hétvége, kötelező 10

10 napot egyszerre kiadni. Tehát ez benne van a munkatörvényében. Igen. Meg a 48-ra a heti pihenés is, ha nem jön hétvégén össze, akkor hétközben kell megadni, mindegy. Szóval, ha már dolgozunk, akkor legyünk tisztában a jogainkkal, mert pofázni azt tudunk a Facebookon, de megnézni esetleg, hogy mik a jogok és mik a kötelességek, valahogy nem veszük a fáradtságot. De mindegy. Szóval a lényeg az, hogy lesz még számomra a szabadságolás, úgyhogy nem biztos, hogy a hátralevő hetek úgy lesznek október-novemberben, hogy együtt kezdjük és együtt zárjuk. És én úgy vagyok vele, hogy ha már az ember... Kétféle pihenés létezik, nem csak számomra, úgy általában. Hogy lehet az aktívan, és lehet az passzívan. Lehet, amikor tényleg nem csinálsz semmit, és lehet az, amikor jobban elfáradsz, mint munka közben. Na most már erre kitérek, mert például szoktak gondok lenni, amikor két család együtt megy el, és az egyik ilyen passzív szabadságoló, és a másik aktív szabadságoló. És a kettő együtt valahogy nem kompatibilis egymással, de erre majd kitérek. Én úgy vagyok, hogy ha már van 2-3 nap a rendelkezésemre áll, akkor visszatérsz a jó helyekre. Ez oké, ezzel nincs semmi baj, de én például úgy vagyok vele, és sokan mások biztosan még úgy vannak azzal, hogy akkor már menjünk egy olyan helyre, ahol addig még nem jártunk soha. Mindig élek ezzel a lehetőség. Elmentünk Rómába, jó? Akkor menjünk, nézzük meg Tivolit, mert a régi nagy császároknak ott van ez a hatalmas nagy kertjük szökőkutakkal, meg... Vagy mi elmentünk Milánóba, jó? Akkor ugorjunk fel a Komoitóhoz, nézzük meg az milyen. Sőt, ugorjunk át Svájcba, Lugánóba, 1 óra vonattal, mi olyan nagy szó. Vagy Isztambulba lementünk, jó? Akkor nézzük meg Rodostót is. Jó, hát Rodostóban vagyunk, ugorjunk át a görögökhöz, egyet vacsorázunk, és akkor majd onnan fel, észak fel haza. Vagy Nizzába. Ha már Nizzába vagyunk, akkor minden nap máshova mentünk. Egyik nap Monte Carlo, másik nap Cannes, Menton, Ezén. Ha már ott jársz, nézz körül, de nem mindenki van így, és én ezt meg is értem. De lehetőleg használjuk ki a lehetőséget. Vagy ne henyéljünk, hogyha az pihentet minket, akkor jöjjön a dolce far niente, ahogy az olaszok mondják, édes semmit tevés, vagy fáradjunk el jobban, mint munka közben. Mert hogy az a fáradtság, amit mi szabadság alatt tudunk összeszedni, teljesen más, mint amit a heti taposomalomban szerzünk. Megyek előre. És jót tesz az embernek. Dr. Béres és Király Linda lángra gyúl. Jó reggelt!

Love Back énekelt a Why Don't We, 6 óra 38 perc van. Mondhatni extrém meteorológiai megnyilvánulások nélküli időszak következik. Nagyjából így zárul szeptember, és ugyanez lesz jellemző október első napjaira is. Stabil, mondhatni unalmas periódus következik, mert minden nap szinte ugyanazt kapjuk. Ez annyit jelent, hogy korán reggel be kell érnünk olyan 6-8 Celsius fokkal. Itt Székelyudvarhelyen, nem csak Szeredáról beszélek. Ott lehet, hogy még egy-egy mínusz is beugrik majd következő 1-2 hétben. De nálunk ilyen 6-8 Celsius fok minimum. Ezzel indítjuk a napot. És a kora délutáni órákban, adott esetben napsütéses órákban 18-20 Celsius fok körüli maximumok a legvalószínűbbek, és ez tényleg ez olyan, hogy 10 napra a prognózis szerint nagyjából erre kell számítanunk. Így zárul szeptember, így kezdődik a október. Felhők lesznek még az égen, legalábbis ami a következő néhány napot illeti, de ugyanakkor lehetőség nyílik arra is, hogy akár napozzunk, vagy élvezzük a napsütést. És ha süt a nap, akkor még akár egy októberi napon is jól esik az. Úgyhogy csendes vénasszonyok nyara, így becézhető, vagy így írható röviden körül az a periódus, ami következik. Jó lesz ez így, lehetne mondani. Nyilván el tudom képzelni, hogy vannak hölgyek, akik annak örülnének, hogyha hullanának az égből. Hullana, nem a csapadék, nem. A pasik hullanának az égből. Raining Man. Jerry Halliwell is erről énekel. Miért ne hullanának akkor hölgyek az égből? Teszem fel a kérdést. Erről még senki nem énekelt.

Ha már a mai napon az egy slágeres előadók napja van, hát ez is egy olyan smi. John Farnham 1986-os dala, Te vagy a hang, You're the voice. Hallott már valaki más John Farnham slágert? Képlem. Jó, oké, az is meg lehet, még ennél a dalnál sem ugrott be az előadó neve, de úgy a dal, hú, igen, ezt már hallottam, ez igen. Na jó, de visszatérve a szabadságoláshoz, úgy hát azért gondolom, a legtöbben meg vagyunk a nyári szabadságolással, én nagyon remélem, hogy volt mindenkinek lehetősége legalább egy hétre, ha nem is kettőre, de legalább egy hétre elmenni valahova, ahol esetleg még sosem járt korábban. Ez alap, ez amúgy kijárna mindenkinek. Az, hogy nem jön össze mindenkinek, az sajnálatos. Na, de ugye említettem, hogy két extrém van a szabadságolásban, van a passzív és van az aktív. De mind a kettő valahol érthető. Mert van, tegyük fel, egy vállalkozó, aki az év 50-51 hetében hajt, mint az állat, és akkor azt mondja, hogy hát én elmegyek valahova, valami klassz helyre, valami egzotikus helyre, hogy jól érezzem magamat, nem telefon, hagyjuk, felejtsük el, kikapcsoljuk, és ott vagyok, és nem csinálok semmit egy héten keresztül. És akkor tényleg elmegy, ott van, szálloda, all inclusive, megkapja a napozó ágyát, és 5 napon át, mit tudom én, kortyolja a sörét reggeltől estig. Egyebet semmit nem csinál, és elvárja, hogy kiszolgálják, és kinyalják a hátsaját, ha épp arról van szó. Sokan lenézik azért, hogy te ember, elmentél ide, elmentél oda, olyan helyekre, ahol én soha nem jutok el, és a szállodán is szűkörnyékén kívül nem láttál semmit. Tehát akkor mi értem? Ugyanezt megkapod itt is. Nem. Maga a tudat, hogy ott vagy a világ végén, és semmit nem kell csinálnod, az egy jó érzés. Hogyha valaki így tudja kipihenni a munkafáradalmait, ám legyen. Szíve joga. Én megértem, elfogadom. De ez az egyik fele. Van a másik fele a szabadságolóknak, hogy ha már ott vagyunk, akkor nézzünk körbe. Jobban fáradtabban jönnek haza, mint ahogy elmentek, de ez is egyféle aktív kikapcsolódás. Ezt is meg kell érteni, és el kell fogadni. A baj ilyenkor akkor szokott lenni, amikor két ilyen család, az egyik nagyon passzív, a másik meg nagyon aktív, együtt mennek el nyaralni. Na, ott mindig szikrák jönnek elő, hogy menjünk, nem megyek sehova, itt ülök egész nap, jól érzem magam, menjetek, ha akartok, én nem. És akkor ez nem mindig jön ki jól. Úgyhogy elinduláskor, hogyha tényleg két család jól megvan egymással, de hogyha együtt akarnak elmenni nyaralni, ezeket a dolgokat tisztázzák, hogy akkor most ez passzív vagy aktív kikapcsolódás lesz, mert ha egyik ezt akarja, a másik meg azt, annak nem szokott jó vége lenni, és akkor mindig valaki morog, spuffog, hisztizik, ez nem jó, az nem jó. Meg lehet találni azt a családot, akivel együtt élnek. Menjünk, fáradjunk el! Vakációzzunk akkor! A vízinnel. 8 perc választ el 7 órától. Ennyi maradt még a Wecker első órájából.

0: Ülésezett az önkormányzat, ma kezdődnek a köztérnapok, idehaza játszik a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Rendes havi ülését tartotta tegnap az önkormányzat. A testület többek között tárgyalta a város 2026-os költségvetésének kiigazítását, a legnagyobb összegek a beruházási fejezetet érintették. A büdzsébe bekerült a Mária téri fejlesztés, a városi kórházzal közös digitalizációs projekt, valamint a nagy mobilitási projekt elszámolásaiból visszaérkezett több mint 6,3 millió lej. A műszaki igazgatóság közel 1 millió lejjel növelni keretét, többek között a Vár és a Bethlen Gábor utca csapadékvíz elvezető hálózatának javítására, a közvécé elkészítésére és a tűzcsapok karbantartására. Támogatást kapott a Csillagvár napközi a kamerarendszer kiépítésére és működési költségeire, míg a Házrezső Múzeum 8000 lejt kért az október 5-én megnyíló Márton Áron kiállítás megszervezésére. 14. alkalommal rendezi meg a székelyudvarhelyi Rotary Klub a Szívek sétánya programját vasárnap 12 órától. A Szívi Világnapja alkalmából rendezett közel 3 kilométeres közös séta célja, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgás, az egészséges életmód és a szívünk védelmének fontosságára. A programhoz idén is kapcsolódik a Szívecskék a természetben fotópályázat és szabadtéri kiállítás a Szejkén. Negyedik alkalommal tartják ma és holnap a köztérnapokat a Dávid Ferenc téren, ezen közösségi, kulturális és családi programokkal várják az érdeklődőket. A programok ma 15 órakor kezdődnek, a Városi Könyvtár, a Házrezső Múzeum, az Udvarhely Néptáncműhely, az Udvarhely Bábműhely és a Művelődési Központ kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, kiállításokkal és más programokkal készül. Ma este 19:30-tól az idei Sziculus Fesztivál győztese a Naked együttes lép színpadra, 21 órától pedig Mango Rice koncert lesz. Holnap este 8 órától Tamás Gábor, 9-től a Transzilvánium koncertezik. Bajnokit játszik a futszál csapat. A VSK Székelyudvarhely szombaton hazai pályán játszik ellenfele a Krajovai Universitátiá lesz. A találkozó holnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. A forduló további meccseit hétfőn és kedden rendezik a Vajdahunyadi Korvinula Lucsáförül Buzaut, a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik a Real Olténia Rozsistét fogadja. Idegenben játszik az SFC, a harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának 6. fordulójában, a Csecsemő Páskány vendége lesz, a mérkőzést szombaton 17 órától játsszák. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Jászvásári OSV-hez látogat. Tovább tart a változékony időjárás térségünkben, a meteorológusok szerint ma enyhe széljárásra, főleg napsütésre számíthatunk, a hőmérsékleti értékek reggel 8 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok

Jubilation Lane, a Tilki Diamonds, azaz gyémántok. 7 perccel járunk 7 óra után, péntek van, és ez már a Wecker második órája. Egy órával kevesebb vár ránk a hétvégére, akár ünnepre is, hogyha valaki ilyesmit tervez, szombatra, vasárnapra. Nyilván ebbe is bele tudunk kötni, ha nagyon akarunk. William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író, aki 1897-ben ezen a napon, szeptember 25-én született, ő mondott egy okos dolgot, ez most nem olyan Coelho-i idézet, ennek tényleg van tartalma, bár amilyen egyszerű a megfogalmazás, annyira sokat mondó, azt mondta, az ünnepekkel sajnos az a baj, hogy utánuk mindig hétköznapok következnek. Amúgy ezt másképp is lehet mondani, hogy sajnos a csúcsról minden út lefele vezet. Na igen, de ahhoz előbb meg kell mászni a csúcsot és ott lenni fenn. Ami lemondhatatlanul jó, kimondhatatlanul jó érzés. Szóljon a Wecker-dal, ketyegjünk együtt, jó reggelt!

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a csont és bőr nélküli felső csirkecombra 100 gramonként 2 lej 49 banért a Lidl Plus-szal, a piros sajtra 100 gramonként 2 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és a puffinált tradicionális mintás konyhai papírtörlőre 9 lej 99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

We Are The People a 2020-as, de 2021-ben lebonyolított labdarúgó Európa bajnokság himnusza. Na hát nincs sem VB, sem EB, viszont van Nemzetek Ligája, és például a magyar válogatott számára ma este indul el a Nemzetek Ligája. Ukrajna elleni hazai meccsel kezdi meg szereplését Marco Rossi kerete. Amúgy a mai napon a román válogatott is pályára lép. Ha jól látom, Svédország ellen skandinávok otthonában 3-4-10-től játszanak. Tegnap amúgy már néhány meccset lejátszottak. Andorra Málta 1-2, Norvégia Dánia 3-2, Liechtenstein Litvánia 0-2, Koszovó Írország 1-0, Hollandia Németország 1-1, Ausztria Izrael 3-1, Portugália Wales 1-0 és Szerbia Görögország 1-2.

Minden rendben lesz, everything's gonna be all right. 7:30 jöhet a lapszemle, a Hargitanipen mai lapszámából szemlézzünk néhány cikket. Szeptemberi önkormányzati ülés Székelyudvarhelyen, ez a felcím, a főcím pedig, hogy kis

Termelői inkubátorház nem, de napelem park lesz. Nem készül el az ágazati üzleti inkubátorház Székelyudvarhelyen, ellenben napelem park létrehozására pályázik a polgármesteri hivatal és a városi kórház. Na, hát csak csinálják meg, tudom. Ha megnéző Gálfi miket ígért, helikopter leszállót a kórházhoz, élményfürdőt, a városi strand helyett, minden tömbház leszigetelését, uszodát, új sportcsarnokot. De ígérni könnyű, megvalósítani nehéz. Na, hát akkor ezek szerint legalább a napelem park az meg lesz. Hajrá! Mi van még? Keressünk. Igen, udvarhelyi témákat, végül is azok érdekelnek minket leginkább. Hulladék gazdálkodási rendszer, udvarhelyen is osztják az új szemeteseket. Városunkban is elkezdik az új szemetes kukák kiosztását és a szerződések megkötését az új hulladék gazdálkodási rendszer elindításának részeként, tájékoztatja a lakosságot a hulladékkezelő vállalat és a helyi polgármesteri hivatal. Amúgy tervezzük, hogy esetleg jövő héten hívjuk meg Ince Csongort, aki ezért felel, tehát a megyei hulladék gazdálkodási rendszer működtetésért, mert azért ugye új rendszer, és valószínűleg, hogy új árak is lesznek, ne feledjük el, a benzin az már határa csillagos ég, és a szemét elszállítás árában igencsak megmutatkozhat az üzemanyag megemelkedett ára. Hogy mennyire, nem tudom, éppen ezért talán a legmegfelelő ember, a volt megyemenedzser, jelenleg a hulladék gazdálkodási rendszer működtetéséért felelős illetékest hívnánk meg ide a stúdióba, jövő hétre, hát ha összetudjuk ezt hozni. Megmentenék a brassói lapokat. Ez számomra egy olyan hír, amelyet csak elfogultan tudok olvasni. Az első újságcikkem abban az újságban jelent meg 30 nem tudom, évvel ezelőtt. Igen, éppen beszéltem szabadságom alatt a mostani főszerkesztővel, Ambrus Attilával, hogy hát az év végéig még nyomtatnák, de utána valószínűleg, hogy megszűnne, és nem biztos, hogy online folytatódna. Nos, a cikkből kiderül, évvégéig biztosan megjelenik a brassói lapok, mondjuk ezt igen, ezt tudtam. A továbbiakban pedig alapítványi formájában folytatnák Brassó megye egyetlen magyar nyelvű heti lapjának kiadását. A lap fennmaradásáért a szerkesztőség és három brassói magyar vállalkozó is összefogott. Na, oké, hát ha tudom, igen, tudom, már verik a koporsó szegeket a nyomtatott sajtóban, nem is tudom, napilap... Ha napilapokat vesszük, 5 magyar nyelvű napilap jelenik meg még Erdélyben. Ugye egy a Hargita népe, akkor van a Háromszék, Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvár, Marosvásárhely népújság, Szabadság, és talán Szatmárni Betiben. Talán, azt már utóbbit nem tudom biztosan, de nem sok maradt. És nyilván időkérdése is. Nem, mert nem tudom elképzelni, hogy 30 év múlva is nyomtatott újságot olvassunk. Eljárt sajnos az idő a feje felett, ragaszkodunk hozzá, igen, tudom, és vannak, akik még szívesebben lapoznak újságot, mint hogy digitálisan olvassák. Na, meglátjuk, mit hoz a jövő. Legyen úgy, mint rég, mondanám, vagy dalolnám a 4S Street-tel, hát nem minden lehet úgy, mint rég.

Gazdagok és szegények és az eredeti dal. Az 1981-es Sarah per che ti amo, Ricky e Poveri. 7 óra 40 perc van, megy tovább a péntek. Köztérnapokra készülünk, mi is. Lesz koncert, lesz panelbeszélgetés több témában is. És lehet kérdezni, sőt, ahogy mondják, már egy kicsit így elmosok, meg lehet érinteni az önkormányzati képviselőket. Jó, ez nem azt jelenti, hogy fenéken lehet billenteni őket, de meg lehet tapogatni. Igen, ők is húsvér emberek, és amivel szembesülnek, abban nem mindig van köszönet. De hát ilyen ez az élet, akinek a gyomra nem bírja, ne vállalja ezt, egyébként ők is szokták hangoztatni. Hogy mi lesz, mit hoz a jövő, a kristálygömb tudja legjobban. Csak az nem mindig válik be. Crystal Ball. Keen dalát halljuk. Keen. Van Robbie Keen is, de ő legalább jó focista volt.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A fő nyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

9 perc, ennyi maradt még hátra a Vekker második órájából. 9 perc múlva jönnek a hírek, és zárjuk a Vekker második óráját, de hát nincs megállás, a föld is forog. Baj lenne, nagy baj lenne, ha megállna forgásából. Úgyhogy amíg forog a föld, addig örüljünk. Krisztál, forog a föld.

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Ülésezett az önkormányzat, ma kezdődnek a köztérnapok, idehaza játszik a futsal csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Rendes havi ülését tartotta tegnap az önkormányzat. A testület többek között tárgyalta a város 2026-os költségvetésének kiigazítását, a legnagyobb összegek a beruházási fejezetet érintették. A büdzsébe bekerült a Mária téri fejlesztés, a városi kórházzal közös digitalizációs projekt, valamint a nagy mobilitási projekt elszámolásaiból visszaérkezett több mint 6,3 millió lej. A műszaki igazgatóság közel 1 millió lejjel növelni keretét, többek között a Vár és a Bethlen Gábor utca csapadékvíz elvezető hálózatának javítására, a közvécé elkészítésére és a tűzcsapok karbantartására. Támogatást kapott a Csillagvár napközi a kamerarendszer kiépítésére és működési költségeire, míg a Házrezső Múzeum 8000 lejt kért az október 5-én megnyíló Márton Áron kiállítás megszervezésére. 14. alkalommal rendezi meg a székelyudvarhelyi Rotary Klub a Szívek sétánya programját vasárnap 12 órától. A Szívi Világnapja alkalmából rendezett közel 3 kilométeres közös séta célja, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgás, az egészséges életmód és a szívünk védelmének fontosságára. A programhoz idén is kapcsolódik a Szívecskék a természetben fotópályázat és szabadtéri kiállítás a Szejkén. 4. alkalommal tartják ma és holnap a köztérnapokat a Dávid Ferenc téren, ezen közösségi, kulturális és családi programokkal várják az érdeklődőket. A programok ma 15 órakor kezdődnek, a Városi Könyvtár, a Házrezső Múzeum, az Udvarhely Néptánc Műhely, az Udvarhely Báb Műhely és a Művelődési Központ kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, kiállításokkal és más programokkal készül. Ma este 19:30-tól az idei Sziculusz Fesztivál győztese, a Naked együttes lép színpadra, 21 órától pedig Mango Rice koncert lesz. Holnap este 8 órától Tamás Gábor, 9-től a Transzilvánium koncertezik. Bajnokit játszik a futsal csapat, a VSK Székelyudvarhely szombaton hazai pályán játszik, ellenfele a Krajovai Universitátiá lesz. A találkozó holnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. A forduló további meccseit hétfőn és kedden rendezik a Vajdahunyadi Korvinula Lucsáförül Buzaut, a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik a Real Olténia Rozsistét fogadja. Idegenben játszik az SFC, a harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának 6. fordulójában, a Csecseme Páskány vendége lesz, a mérkőzést szombaton 17 órától játsszák. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Jászvásári OSV-hez látogat. Tovább tart a változékony időjárás térségünkben, a meteorológusok szerint ma enyhe széljárásra, főleg napsütésre számíthatunk, a hőmérsékleti értékek reggel 8 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

6,5 perccel járunk 8 óra után. Borúség, napsütés, nuku. A jó hír az, hogy ez a következő napokban változni fog. Mi több? Javulni. Úgy legyen. Jöjjön a vénasszonyok nyara.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a csont és bőr nélküli felső csirkecombra 100 gramonként 2,49 banért a Lidl Plusszal, a piros sajtra 100 gramonként 2,99 banért a Lidl Plusszal, és a puffinált tradicionális mintás konyhai papírtörlőre 9,99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoocenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel, kilogrammonkénti ára, most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoocenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Cuff it up.
1: 8 óra után járunk 19 perccel, és ha már ma van az egyslágeres előadók napja, vegyünk néhányat itt kézbe. A középkoron már túllévő hallgatóinkra gondolva említem meg a 80-as évek egyik legendás One Hit Wonderét, vagyis egysláges előadóját. Minden idők második legjobb táncos filmjének volt a Betty dala. Azért második, mert az első az a Dirty Dancing, vagyis a piszkos tánc. De ezt a dalt az oly sok slágert gyártó Giorgio Moroder szerezte, és olyan jól sikerült, hogy még Oscar-díjat is kapott a legjobb filmbetét dalként. Előadója Irene Cara sokáig aktív énekesnő maradt, együttesével különböző tévéműsorokban, valóságsokban is haknizott. Sikerei nagyon mérsékeltek voltak, és nyilván rettentően idegesíthette, hogy az emberek fel sem ismerték, akkoriban sem nagyon tudták, vagy állandóan csak azt a dalt, azt az egy dalt akarták tőle meghallgatni. A 2000-es években újra meg akarta lovagolni a sikert a rettentően kellemetlen DJ Bobóval, de nem sikerült túl fényesre a visszatérés. Hozzáment egy kaszkadőrhöz, ám a házasság a férfi drog problémája miatt felbomlott, szóval itt sem volt happy end. Az Oscar és Grammy díjas énekesnő 2022. novemberében halt meg a floridai Largo-ban lévő otthonában. A 63 éves sztár magas vérnyomás és magas koleszterin szint miatt hunyt el. A halál hivatalos okaként érelmeszesedés, hipertóniás szív- és érrendszeri betegség szerepelt. Nincs már velünk. De Giorgio Moroder slágerit Irene Cara előadásában itt hagyták nekünk. És jól tették. 1983-ból a Flashdance című film Betty dalaként. Micsoda érzés! What a feeling!

Régi jövő, erről énekelt Ákos, 8 óra után járunk 28 perccel. Nincs már velünk, de ezen a napon született Superman. Igazából Christopher Reeve színész. Voltak korábban ilyen Superman megfilmesítések, de amikor ő jött, azt hiszem, 70-es években volt, akkor tényleg ez hirtelen blockbuster lett belőle, és ő volt, Christopher Reeve színész volt az első, aki tényleg abszolút sikeresen, és talán mondhatni hitelesen tudta megformálni a képregényhőst. Azóta elég sok verziót kaptunk ebből. Mark Hamill színész, szintén a mai napon ünnepel, ugye ő a Csillagok háborújában Luke Skywalker szerepét játszotta, de megemlíthetjük Kirk Douglas mozilegenda és Diana Dill angol színésznő fiát, Michael Douglas-t, illetve feleséget Catherine Zeta-Jones-t, ők együtt ünnepelnek a mai napon, és itt jön még az 58 évét a mai napon betöltő Will Smith, színész, rapper, Oscar-díjas pofozógép. Az kemény botrány volt. Mi azt hittük, hogy az egész csak színjáték volt, de nem, ő tényleg dühében felpofozta. És nem tudom, Chris Rockot, vagy kit pofozott fel, de azóta biztos megbánta. Nem fogadták túl lelkesen a cselekedetét. Kicsit pályaszélire tették. Nem tudom, hogy mi a helyzet vele, vissza tud-e jönni. Biztos, hogy a korábbi sikereit már nem tudja megismételni, de talán azért levezetőkör az úgy színészként még összejöhet számára. Men in Black, Will Smith halljuk. Isten éltesse őt is.

focis dal, sőt a portugáliai foci EB-nek a himnusza volt Nelly Furtadótól. Szeptember 25-e van, ugye ez a periódusa a csőszöknek jelent sokat, szüreti bálokról beszélünk. Az egyiknek már biztos vége van, annak, amelyikről a Bagosi Brothers Company énekel.

0: I like music. Sztár reklám. A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a bio banán kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a hazai burgonya sütéshez vagy püréhez 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

Neai Falco, Out of the Dark, 4 perc választ el 9 órától. Én várom a napsütést, de hamarabb jönnek a hírek. 4 perc múlva 9 órakor. Zárjuk ezt az órát a Yellow Mellow dalával. Good Vibrations.

0: Ülésezett az önkormányzat, ma kezdődnek a köztérnapok, idehaza játszik a futsal csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Rendes havi ülését tartotta tegnap az önkormányzat. A testület többek között tárgyalta a város 2026-os költségvetésének kiigazítását, a legnagyobb összegek a beruházási fejezetet érintették. A büdzsébe bekerült a Mária téri fejlesztés, a városi kórházzal közös digitalizációs projekt, valamint a nagy mobilitási projekt elszámolásaiból visszaérkezett több mint 6,3 millió lej. A műszaki igazgatóság közel 1 millió lejjel növelni keretét, többek között a Vár és a Bethlen Gábor utca csapadékvíz elvezető hálózatának javítására, a közvécé elkészítésére és a tűzcsapok karbantartására. Támogatást kapott a csillagvárnapközi a kamerarendszer kiépítésére és működési költségeire, míg a Házrezső Múzeum 8000 lejt kért az október 5-én megnyíló Márton Áron kiállítás megszervezésére. 14. alkalommal rendezi meg a székelyudvarhelyi Rotary Klub a Szívek Sétánya programját vasárnap 12 órától. A Szív Világnapja alkalmából rendezett közel 3 kilométeres közös séta célja, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgás, az egészséges életmód és a szívünk védelmének fontosságára. A programhoz idén is kapcsolódik a Szívecskék a természetben fotópályázat és szabadtéri kiállítás a Szejkén. Negyedik alkalommal tartják ma és holnap a köztérnapokat a Dávid Ferenc téren, ezen közösségi, kulturális és családi programokkal várják az érdeklődőket. A programok ma 15 órakor kezdődnek, a Városi Könyvtár, a Házrezső Múzeum, az Udvarhely Néptáncműhely, az Udvarhely Bábműhely és a Művelődési Központ kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, kiállításokkal és más programokkal készül. Ma este 19:30-tól az idei Sziculusz Fesztivál győztese a Naked együttes lép színpadra, 21 órától pedig Mango Rice koncert lesz. Holnap este 8 órától Tamás Gábor, 9-től a Transzilvánium koncertezik. Bajnokit játszik a futsal csapat. A VSK Székelyudvarhely szombaton hazai pályán játszik, ellenfele a Krajovai Universitátia lesz. A találkozó holnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. A forduló további meccseit hétfőn és kedden rendezik, a Vajdahunyadi Korvindula Lucsáförülbuza út, a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik a Real Oltenia Rozsistét fogadja. Idegenben játszik az SFC, a harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának 6. fordulójában, a Csészeme Páskány vendége lesz, a mérkőzést szombaton 17 órától játsszák. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Jászvásári OSV-hez látogat. Tovább tart a változékony időjárás térségünkben, a meteorológusok szerint ma enyhe széljárásra, főleg napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet értékek reggel 8 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a csont és bőr nélküli felső csirkecombra 100 gramonként 2 lej 49 banért a Lidl Plus-szal, a piros sajtra 100 gramonként 2 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és a puffinált tradicionális mintás konyhai papírtörlőre 9 lej 99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked a nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallotta.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.
7: Star Rádió.
9: Wait till you're announced.

Martin Garrix és Carolina Liar Smile. Tegnap megtudtam, hogy két panelbeszélgetést kell moderálnom a köztér napokon. Éppen a kérdéseket állítom elő, amiben nincs senkinek semmiféle beleszólása, és ezeket nem is fogom egyeztetni az interjú alanyokkal. Nem mondhatom, hogy is félig ördög leszek, félig angyal.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Megérkezett az 523-as menü egyelőre írott formában. A mai választék tehát leves, amiből választható akár húsgombócos karalábi leves, vagy pedig babgulyás. A főétel cordon bleu aranyburgonyával, úgyhogy ki lehet választani a kedvencet, és akkor ők hozzák a jó ízű 523-as hangulatot. Természetesen, hogy a menüt azt nem csak helyben lehet elfogyasztani, hanem megrendelni a 0770-871-507-es telefonszámon, vagy a Hammos applikáción keresztül. Jó étvágyat!
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a bio banán kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a hazai burgonya sütéshez vagy püréhez 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín. Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Girosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

Coltrane-dal She Had Me at Hats Carolina 8 perc választ el 10 órától. Nincs változás, ezúttal is 10 órakor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei, mi pedig folytatjuk Pinkkel. 2023-as láger ez, Trustfall.

0: Lomtalanítás lesz a városban. Jó lett a burgonya termés. Tovább jutott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Tiltakoznak a diákok a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Román Országos Diák Tanács közös tiltakozásra szólít fel, ezért arra kérik a diákokat, hogy szeptember 28-án hétfőn öltözzenek feketébe. A diákszervezetek szerint a törvénytervezet benyújtása óta nyilvánosan ellenzik az egyenruha kötelezővé tételét, a jogszabály vitáiba azonban nem vonták be őket és véleményüket sem kérték ki. A szervezetek hangsúlyozzák, hogy a diákoknak van beleszólásuk az őket érintő kérdésekbe, ezért arra biztatják társaikat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Kedvezőbben alakul az idei burgonyatermés Hargita megyében, mint a tavalyi. A betakarítás október első felében mindenütt befejeződik. Idén mintegy 5000 hektáron termesztettek krumplit, 900 hektárral kisebb területen, mint tavaly. A visszaesés oka a csökkenő burgonyafogyasztás, az erősödő import és a jelentősen növekvő termelési költség. A tavalyi hektáronkénti mintegy 15 tonnás termés átlaghoz képest idén akár 30 tonna vagy ennél is több burgonya teremhet hektáronként. A nagybani felvásárlási ár jelenleg kilogrammonként 80 bani körül alakul. Városi lomtalanítást tart szombaton a szemétszállító cég. A székelyudvarhelyi lakók önkéntesen és térítésmentesen helyezhetnek el egy köbméter lomhulladékot háztartásonként a Termés utca egy szám alatt holnap 8 és 14 óra között. A lomhulladékok közé tartoznak a bútorok, a lakberendezési tárgyak, a fürdőszobai felszerelések, a nagyméretű tartós használati tárgyak, tehát öntött vasradiátorok, alumínium radiátorok, ajtók, ajtókeretek, ablakkeretek. Nem adható le elektromos és elektronikai hulladék, építési vagy bontási hulladék, törmelék, csempe, járólap, egyéb építési maradványok. Kupameccset játszott a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhelyi a szintén A-osztályos Concordia Kiasnával csapott össze tegnap a városi sportcsarnokban a román kupa selejtezőjében. Az udvarhelyi csapat 22-8-as első félidő után 18 gólos, 37-19-es győzelmet aratott, a legeredményesebb gólszerzők Szabó Zoltán és Kerekes Bence voltak 6-6 találattal. A VSK a következő körben október 10-én a Zilahi Dinamik együttesével találkozik. Megkezdődött a labdarúgó nemzetek ligája, az A-liga 2-es csoportjában Hollandia Németországgal találkozott Amsterdamban, a két csapat kispadján bemutatkozott Xavi Hernández, illetve Jürgen Klopp. Az eredmény 1-1 lett. A tegnapi eredmények Szerbia-Görögország 1-2, Portugália-Wales 1-0, Norvégia-Dánia 3-2, Ausztria-Izrael 3-1, Koszovó-Írország 1-0, Andorra-Málta 1-2, Liechtenstein-Litvánia 0-2. Magyarország ma este 3:40-től Ukrajnát fogadja, Románia Svédországban lép pályára. Ma délelőtt is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, enyhe felmelegedés várható, megerősödik a széljárás, eső is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoocenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoocenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

Egy boldogabb dal, Happier Song, Doja Cat és Post Malone, tetszel, I like you. 10 óra után járunk 22 perccel, és ha már ma van az egyslágeres előadók napja, itt jön a Baltimore-ra. Az előadó amúgy ír, volt, néhai, nincs már velünk, viszont természetesen, hogy olasz ízekre készült Olaszországban ez a dal. Baltimore egyetlen igazi nagy slágere, 85-ből Tarzan Boy.

Van egy hölgy, úgy hívják, hogy Lannert Judit, jelen pillanatban oktatási és gyermekügyi miniszter a magyar kormányban. Tavaly november végén még oktatáskutatóként kapott meghívást egy vita estre, amely hát nyilvános esemény volt, és arról szólt, hogy a mesterséges intelligencia miként hat az oktatás folyamataira. Csak hogy ez most egy évvel került ki, az, amit ott mondott, azzal kapcsolatosan, hogy a férfiak elsírják magukat, hogyha a válogatottjuk nem jut ki mondjuk a VB-re, bár Lannert Judit azt sem tudtam megjegyezni, hogy hova. Valahogy úgy is mondta, hát próbálom idézni, hogy tehát nálunk ugye elsírják magukat a férfiak azon, hogy nem jut be a magyar válogatott a hova? A mi? Hogy? Mi? A világbajnokságra. Őszintén

szólva szerintem csak ennyit kell elmondani a mai Magyarországról, és szerintem már nagyon sokat tudunk róla. Ezek voltak Lannert Judit szavai. Hát... azért tetszett, hogy a volt miniszterelnök Orbán Viktor ezt követően, mert ez most szeptember közepén került ki ismét, és Orbán Viktor volt miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett egy videót, amelyben az Ismerős Arcok zenekar Nélküle című dalának zenei aláfestése mellett egy futballpályát mutatott játék közben, majd a kontextus ismertetése nélkül bejátszották a miniszter mondatainak részleteit. A videó megosztását kísérő szöveges bejegyzésben Orbán úgy fogalmazott, hogy tisztelt miniszter asszony, nem érteni kell, hanem érezni. Hajrá, magyarok! Ma este meg Ukrajna ellen, Nemzetek Ligája, foci meccs.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Nathan Davis, Joel Corey, Higher. 8 perc választ el 11 órától. Mondanám, hogy erre a napra és erre a hétre ennyit, de mondjuk a köztennapokon még lesz lehetőségünk találkozni. Ezen a frekvenciasávon, hullámsávon, az FM-en viszont legközelebb már csak hétfőn reggel korán. Addig is kívánom a legjobbakat, kellemes hétvégét, ciao!

0: Lomtalanítás lesz a városban. Jó lett a burgonya termés. Tovább jutott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Tiltakoznak a diákok a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Román Országos Diák Tanács közös tiltakozásra szólít fel, ezért arra kérik a diákokat, hogy szeptember 28-án hétfőn öltözzenek feketébe. A diákszervezetek szerint a törvénytervezet benyújtása óta nyilvánosan ellenzik az egyenruha kötelezővé tételét, a jogszabály vitáiba azonban nem vonták be őket és véleményüket sem kérték ki. A szervezetek hangsúlyozzák, hogy a diákoknak van beleszólásuk az őket érintő kérdésekbe, ezért arra biztatják társaikat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Kedvezőbben alakul az idei burgonyatermés Hargita megyében, mint a tavalyi. A betakarítás október első felében mindenütt befejeződik. Idén mintegy 5000 hektáron termesztettek krumplit, 900 hektárral kisebb területen, mint tavaly. A visszaesés oka a csökkenő burgonyafogyasztás, az erősödő import és a jelentősen növekvő termelési költség. A tavalyi hektáronkénti mintegy 15 tonnás termés átlaghoz képest idén akár 30 tonna vagy ennél is több burgonya teremhet hektáronként. A nagybani felvásárlási ár jelenleg kilogrammonként 80 bani körül alakul. Városi lomtalanítást tart szombaton a szemétszállító cég. A székelyudvarhelyi lakók önkéntesen és térítésmentesen helyezhetnek el egy köbméter lomhulladékot háztartásonként a Termés utca egy szám alatt holnap 8 és 14 óra között. A lomhulladékok közé tartoznak a bútorok, a lakberendezési tárgyak, a fürdőszobai felszerelések, a nagyméretű tartós használati tárgyak, tehát öntött vasradiátorok, alumínium radiátorok, ajtók, ajtókeretek, ablakkeretek. Nem adható le elektromos és elektronikai hulladék, építési vagy bontási hulladék, törmelék, csempe, járólap, egyéb építési maradványok. Kupameccset játszott a férfi kézilabda csapat. A VSK székelyudvarhelyi a szintén A-osztályos Concordia Kiasnával csapott össze tegnap a városi sportcsarnokban a román kupa selejtezőjében. Az udvarhelyi csapat 22-8-as első félidő után 18 gólos, 37-19-es győzelmet aratott, a legeredményesebb gólszerzők Szabó Zoltán és Kerekes Bence voltak 6-6 találattal. A VSK a következő körben október 10-én a Zilahi Dinamik együttesével találkozik. Megkezdődött a labdarúgó nemzetek ligája, az A-liga 2-es csoportjában Hollandia Németországgal találkozott Amsterdamban, a két csapat kispadján bemutatkozott Xavi Hernández, illetve Jürgen Klopp. Az eredmény 1-1 lett. A tegnapi eredmények Szerbia-Görögország 1-2, Portugália-Wales 1-0, Norvégia-Dánia 3-2, Ausztria-Izrael 3-1, Koszovó-Írország 1-0, Andorra-Málta 1-2, Liechtenstein-Litvánia 0-2. Magyarország ma este 3:40-től Ukrajnát fogadja, Románia Svédországban lép pályára. Ma délelőtt is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, enyhe felmelegedés várható, megerősödik a széljárás, eső is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatornarendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hússziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Lomtalanítás lesz a városban. Jó lett a burgonya termés. Tovább jutott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Tiltakoznak a diákok a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Román Országos Diák Tanács közös tiltakozásra szólít fel, ezért arra kérik a diákokat, hogy szeptember 28-án hétfőn öltözzenek feketébe. A diákszervezetek szerint a törvénytervezet benyújtása óta nyilvánosan ellenzik az egyenruha kötelezővé tételét, a jogszabály vitáiba azonban nem vonták be őket és véleményüket sem kérték ki. A szervezetek hangsúlyozzák, hogy a diákoknak van beleszólásuk az őket érintő kérdésekbe, ezért arra biztatják társaikat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Kedvezőbben alakul az idei burgonyatermés Hargita megyében, mint a tavalyi. A betakarítás október első felében mindenütt befejeződik. Idén mintegy 5000 hektáron termesztettek krumplit, 900 hektárral kisebb területen, mint tavaly. A visszaesés oka a csökkenő burgonyafogyasztás, az erősödő import és a jelentősen növekvő termelési költség. A tavalyi hektáronkénti mintegy 15 tonnás termés átlaghoz képest idén akár 30 tonna vagy ennél is több burgonya teremhet hektáronként. A nagybani felvásárlási ár jelenleg kilogrammonként 80 bani körül alakul. Városi lomtalanítást tart szombaton a szemétszállító cég. A székelyudvarhelyi lakók önkéntesen és térítésmentesen helyezhetnek el egy köbméter lomhulladékot háztartásonként a Termés utca egy szám alatt holnap 8 és 14 óra között. A lomhulladékok közé tartoznak a bútorok, a lakberendezési tárgyak, a fürdőszobai felszerelések, a nagyméretű tartós használati tárgyak, tehát öntött vasradiátorok, alumínium radiátorok, ajtók, ajtókeretek, ablakkeretek. Nem adható le elektromos és elektronikai hulladék, építési vagy bontási hulladék, törmelék, csempe, járólap, egyéb építési maradványok. Kupameccset játszott a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhelyi a szintén A-osztályos Concordia Kiasnával csapott össze tegnap a városi sportcsarnokban a román kupa selejtezőjében. Az udvarhelyi csapat 22-8-as első félidő után 18 gólos, 37-19-es győzelmet aratott, a legeredményesebb gólszerzők Szabó Zoltán és Kerekes Bence voltak 6-6 találattal. A VSK a következő körben október 10-én a Zilahi Dinamik együttesével találkozik. Megkezdődött a labdarúgó nemzetek ligája, az A-liga 2-es csoportjában Hollandia Németországgal találkozott Amsterdamban, a két csapat kispadján bemutatkozott Xavi Hernández, illetve Jürgen Klopp. Az eredmény 1-1 lett. A tegnapi eredmények Szerbia-Görögország 1-2, Portugália-Wales 1-0, Norvégia-Dánia 3-2, Ausztria-Izrael 3-1, Koszovó-Írország 1-0, Andorra-Málta 1-2, Liechtenstein-Litvánia 0-2. Magyarország ma este 3:40-től Ukrajnát fogadja, Románia Svédországban lép pályára. Ma délelőtt is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, enyhe felmelegedés várható, megerősödik a széljárás, eső is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: Még megismer.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Star Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Szeptember 25-ét írunk, már is péntek van. Hangolódhatunk a hétvégére, hangolódhatunk a köztérnapokra, és ami a legfontosabb információ, hogy mi is pakolászunk, mi is kiköltözünk a köztérnapokra, onnan fogjuk közvetíteni élőben a beszélgetéseket, az előadásokat, ami a köztérnapokon lesz ma délután és holnap délután, úgyhogy most a következő percekben egy picit a zené lesz a főszerep, zenék fognak lemenni ebben az órában, hiszen én is közben besegítek a kollégáknak, és ott vagyunk a Bethlen negyedi parkban, de jövök, érkezek, és akkor belecsapunk a Sztár délutánba, addig is élvezzétek. Zara Larsson Alesso felvételét, jó munkakedvet és kitartás mindenkinek, a mikrofonnál Bedő Erika.

Kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: going back.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió.
13: Sztár Rádió.

0: Lomtalanítás lesz a városban. Jó lett a burgonya termés. Tovább jutott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Tiltakoznak a diákok a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Román Országos Diák Tanács közös tiltakozásra szólít fel, ezért arra kérik a diákokat, hogy szeptember 28-án hétfőn öltözzenek feketébe. A diákszervezetek szerint a törvénytervezet benyújtása óta nyilvánosan ellenzik az egyenruha kötelezővé tételét, a jogszabály vitáiba azonban nem vonták be őket és véleményüket sem kérték ki. A szervezetek hangsúlyozzák, hogy a diákoknak van beleszólásuk az őket érintő kérdésekbe, ezért arra biztatják társaikat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Kedvezőbben alakul az idei burgonyatermés Hargita megyében, mint a tavalyi. A betakarítás október első felében mindenütt befejeződik. Idén mintegy 5000 hektáron termesztettek krumplit, 900 hektárral kisebb területen, mint tavaly. A visszaesés oka a csökkenő burgonyafogyasztás, az erősödő import és a jelentősen növekvő termelési költség. A tavalyi hektáronkénti mintegy 15 tonnás termés átlaghoz képest idén akár 30 tonna vagy ennél is több burgonya teremhet hektáronként. A nagybani felvásárlási ár jelenleg kilogrammonként 80 bani körül alakul. Városi lomtalanítást tart szombaton a szemétszállító cég. A székelyudvarhelyi lakók önkéntesen és térítésmentesen helyezhetnek el egy köbméter lomhulladékot háztartásonként a Termés utca egy szám alatt holnap 8 és 14 óra között. A lomhulladékok közé tartoznak a bútorok, a lakberendezési tárgyak, a fürdőszobai felszerelések, a nagyméretű tartós használati tárgyak, tehát öntött vasradiátorok, alumínium radiátorok, ajtók, ajtókeretek, ablakkeretek. Nem adható le elektromos és elektronikai hulladék, építési vagy bontási hulladék, törmelék, csempe, járólap, egyéb építési maradványok. Kupameccset játszott a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a szintén A-osztályos Concordia Kiasnával csapott össze tegnap a városi sportcsarnokban a román kupa selejtezőjében. Az udvarhelyi csapat 22-8-as első félidő után 18 gólos, 37-19-es győzelmet aratott, a legeredményesebb gólszerzők Szabó Zoltán és Kerekes Bence voltak 6-6 találattal. A VSK a következő körben október 10-én a Zilahi Dinamik együttesével találkozik. Megkezdődött a labdarúgó nemzetek ligája, az A-liga 2-es csoportjában Hollandia Németországgal találkozott Amsterdamban, a két csapat kispadján bemutatkozott Xavi Hernández, illetve Jürgen Klopp. Az eredmény 1-1 lett. A tegnapi eredmények Szerbia-Görögország 1-2, Portugália-Wales 1-0, Norvégia-Dánia 3-2, Ausztria-Izrael 3-1, Koszovó-Írország 1-0, Andorra-Málta 1-2, Liechtenstein-Litvánia 0-2. Magyarország ma este 3:40-től Ukrajnát fogadja, Románia Svédországban lép pályára. Ma délelőtt is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, enyhe felmelegedés várható, megerősödik a széljárás, eső is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Selena Gomez énekelt a Sztár délután második órájában. Most már kezd jó idő lenni, kezd kellemes idő lenni, mondjuk úgy. 16 fok van jelenleg Székelyudvarhelyen, és egy icipicit még a nap is kisütött, úgyhogy teljesen kezd rendbe lenni az idő. Így délutára, pénteken, sőt szombaton és vasárnap még jobb lesz, 19 fokot is mérhetünk akár. Köszöntjük a Kendéket, hamarosan néhány perc múlva elemezzük ezt a kazár magyar eredetű nevet. Itt van Calvin Harris felvétele még a reklámok előtt.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Jelen, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.

Szerintem mindenkinek ismerős az az együttes, hogy No Mercy, vagyis nem. Köszönöm, 1990-es évekbeli együttesről beszélgetünk, és 1998-as dala érkezik most itt a Sztár délutánban. Gyorsan meg is néztem a No Mercy pop együttest, hogy 1995-ben alakult német eredetű, de amerikai tagokból álló pop együttes. Vannak ismertebb dalai is, de nyilván mindig nem lehet ugyanazokat hallgatni. Péntek délután van, szeptember 25-e, Kenden évnap van. Ma őket köszöntjük, én nagyon sok gyereket ismerek, akiket úgy hívnak, hogy Kende, úgyhogy őket is lehet köszönteni, meg a felnőtteket is, de az biztos, hogy magyar eredetű név, mégpedig pontosabban Kazár magyar eredetű. Független, mégis barátságos és nagyvonalú személyiség. Általában nagyon jó természete van Kendének, igaz, az is előfordulhat, hogy kissé szarkasztikus. Viszont kifinomult művészi érzékkel rendelkezik, ez pedig megmutatkozik minden ötletében, melyek előre mutatóak és eredetiek. Emellett pedig kedveli a spontaneitást, nem tervezi meg a holnapját. Hát így érdemes lenni, ugye, Kende? Boldog névnapot, holnap lehet a Justinákat köszönteni, holnap után Adalbert névnap van, és hétfőn a Venceleket fogjuk ünnepelni. Isten éltesse sokáig a születésnaposokat is.

0: érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

Téjú Krusz felvétele 3-4-2 lesz 2,5 perc múlva. Alfred megint írt nekünk, mindig emlékeztet bennünket, bármilyen esemény és program legyen a városban. Írta, szia Erika, megvan már a délutáni programod? Na, hát nekem megvan. Kérdése megvan a rádió hallgatóknak. Mondanám is, mit mutat a lélekjelző címmel ma 16 órától. Ferkő Andor, Márton József és Újvárosi Katalin lelki pásztorokkal keresnek választ arra, hogy milyen a közösségünk lelki állapota. Beszélgetést, előadást lehet meghallgatni a köztérnapokon, mégpedig a Betlen negyedi parkban. Aztán 17 órától folytatódik az esemény, Ne szúrd a karriered címmel. Kalóz János a függőségek veszélyeiről és a tudatos döntések fontosságáról tart majd előadást. És a közéleti témák kapcsán felmerült kérdéseket pedig 18 órától válaszolja meg Antal Lóránt szenátor és Bíró Barna Botond megyeelnök. Ha oda mentek és kérdeztek, akkor valószínű, hogy arra is fognak válaszolni. Ezek a beszélgetések egyébként élőben lesznek közvetítve a Facebook oldalon. A kollégák ott vannak, és lehet majd az ők segítségük által online is nézni ezeket az előadásokat, mert nem mindenki tud elmenni ugye a munka miatt. Szóval a Betlen negyedi köztér napok panelbeszélgetései ma már délután megkezdődnek, és aztán holnap is folytatódnak, de este pedig koncertek is várhatóak. Lesz ott minden, tényleg. Most pedig Jordyn Sparks érkezik a reklámok előtt.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

0: Holnap lesz a tömegfutás. Kedden szavazhatnak a kormányról. Két győzelmet aratott az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma mutatja be Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök Nikus Ordán elnöknek a tervezett kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kijelölt kormányfő azt mondta, kész tárgyalni a szociáldemokraták vezetőjével, de a parlament épületében, ahol a többi párt képviselőivel is találkozott. A tervek szerint hétfőn hallgathatják meg a miniszterjelölteket a parlamenti bizottságokban, kedden pedig várhatóan szavaznak a kormányról. Új visszajelzési rendszert vezettek be Székelyudvarhelyen a Városháza, a személynyilvántartó iroda és a helyi rendőrség munkájának értékelésére. A lakók az intézmények bejáratánál elhelyezett QR kód segítségével érhetik el az online felületet. Az alkalmazásban általános visszajelzést adhatnak, értékelhetik a személyzet munkáját, illetve problémákat is jelezhetnek. A bejelentésekhez fotók és más fájlok is csatolhatók. A rendszert a Városi Kórháznál már működő, hasonló megoldás alapján vezették be. Holnap délelőtt tartják a városi tömegfutást. Ez 10 órakor a rajtól a II. Rákóczi Ferenc utcában, a mozi előtti térről. A Bethlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak, és a Tompa László utcán jönnek ki a Kőkereszt térre. Onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. A mozi előtt mától már nem lehet parkolni, a tömegfutás ideje alatt útlezárások lesznek. Folytatódott a férfi asztali tenisz Superliga Bukarestben. A székelyudvarhelyi asztali tenisz klub tegnap este és ma délelőtt két újabb találkozót játszott le. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat tegnap este a Steauát, ma délelőtt a bukaresti TTT együttesét győzte le egyaránt 3-1-re. Az udvarhelyi csapat ma délután Sepsiszentgyörggyel, holnap a Rapiddal és a Dinamóval játszik. Vasárnap zárul a torna, aznap délelőtt 10 órától az udvarhelyiek Konstancával csapnak össze. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának 6. fordulójában a kolozsvári U-olimpiát fogadja az udvarhelyi együttes. A találkozó vasárnap 15 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. Valentin Szucsú lett az FK Csíkszered a labdarúgó csapatának a vezetőedzője. A 45 éves UEFA prolicenses szakember 2018 nyarától 2022 márciusáig irányította az FK Csíkszered a felnőtt csapatát. 2019-ben az FK története során először feljutott a másodosztályba. Szucsú azt követően a Sepsió SK-nál, majd a Solymi Gurahumorului együttesénél dolgozott. A hétvégén változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, de főleg napsütés várható. Megerősödik a széljárás, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik!

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az alsó csirkecomb 100 gramonként 1,29 bani, az 500 gramos pikokpól is 11,99 bani, és a mangó darabja 4,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Jelen, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

2022-ben Shakira, David Guetta és Black Eyed Peas felvétele, vagyis ez Don't You Worry címmel toplisták élén szerepel. Tehát azóta is szeretjük. 4 éves már ez a felvétel. És nézzük, milyen újdonságok vannak Székely-Udvarhely Városa Facebook oldalán így pénteken. Szeptember 26-án holnap városi lomtalanítást szervez az Erdélye, ez az egyik legfontosabb információ. Én mondom a fontosabb tudnivalókat. A lomhulladék olyan szilárd hulladék, amely mérete, súlya vagy alakja miatt nem fér el a szabványos kommunális hulladékgyűjtő edényekben, ezért a rendszeres hulladék szállítás keretében nem szállítható el. Na, úgyhogy a nagy hulladékoktól meg lehet szabadulni holnap. A háztartásokból származó hulladékok közé tartoznak, tehát lomhulladékok közé tartoznak a bútorok, lehet ez ágy, szekrény, asztal, szék, fotel, matrac. Lakberendezési tárgyakat is kitehettek, szőnyek, festmény, csillár és nagyobb háztartási edények, valamint a fürdőszobai felszerelések, a fürdőszobai szekrények, törölköző tartók, fürdőkádak, WC csészék, zuhanykabinok, mosogatók, bidék, WC ülőkék, mosdókagylók, WC tartályok, különböző tartó szerkezetek. De meg lehet szabadulni a nagyméretű tartós használati tárgyaktól, öntött vasradiátortól, alumínium radiátortól, ajtókeret és ablakkerettől. Ezeket mind holnap el fogják szállítani. A lomhulladékot tilos a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe helyezni, vagy közterületen elhagyni. És azt is mondom, hogy ki adhat le hulladékot. Legfeljebb... A székely-udvarhelyi lakosok önkéntesen és térítésmentesen helyezhetik el a háztartási lomhulladékot az arra a célra kihelyezett konténerekben, a kampány által meghatározott időpontokban. És kérjük, hogy legyen nálatok személyi igazolvány vagy lakcímkártya. Mennyi ez a hulladék? Legfeljebb 1 köbméter háztartásonként, tehát azért nem lehet az egész lakást kipakolni. És még ott is le van írva az is, hogy mi az, ami nem adható le. Kommunális hulladék, újrahasznosítható hulladék, zöld hulladék, építési hulladék, televízió, hűtőszekrény, mosógép, rádió, számítógép, ezeket nem lehet leadni, sem a csempét, sem a törmeléket, sem egyéb építési maradványokat. A helyszín az Székely-Udvarhely Termés utca 1, és holnap reggel 8 órától egészen 14 óráig adhatjátok le ezeket a lomhulladékokat. Éljetek a lehetőséggel, biztos vagyok benne, hogy mindenkinél lapul egy nagyobb lomhulladék a lakáson belül vagy a kertben, úgyhogy most itt a remek lehetőség, hogy megszabadulhattok tőle is szeptember 26-án, tehát a Termés utca 1 szám alatt. Már érkezik, beleúszunk az estébe, az éjszakába.

Bulizunk, hétvégére hangolódunk, köztérnapokra hangolódunk. Ma este lesz a Mango Rice koncert, nézzük egy picit a köztérnapok idei programját, mert Facebookon közé van téve az, hogy negyedik köztérnapok mint esemény. Erre, hogyha rákattintotok, akkor a részletes program, a plakát is megtalálható, és akkor láthatjátok, hogy mi minden van. Az előadásokat azt ugye elmondtam, ma délutánra 7:30-tól lesz a Naked koncert, 8:30-tól köszöntőbeszédek, és este 9 órakor a Mango Rice koncertre lehet elmenni. 3 órától kezdődnek egyébként a mindenféle programok a köztéren, kreatív és interaktív programok a Városi Könyvtár, a Házrazső Múzeum és a Művelődési Központ közreműködésével. Lesz nemezelés, fonalas kép, kézműveskedés, festés, rajzolás, menyasszonyi pártakészítés, városismereti játékok és további foglalkozások egészen 19 óráig, tehát 7 óráig. Aztán a szombati programot is mondanám, mert hogy holnap 11 órától már gyerek és felnőtt sakkverseny lesz, képzeljétek el. Rengeteg Ábel és Kürtös Kata kalandjai előadással lesz az Udvarhely Bábműhely szintén 11 órától holnap. 2-től Székelyföldi Napkorona népzenekör kerül sor, 15 órától közéleti beszélgetések Szakács Pál Istvánnal és Dávid Endrével, ugye a Polgi és az Alpolgi, 4 órától Ha már mindent megtettél, megettél, dr. Fazakas Júlia gasztroenterológus és Bot Rihár dietetikus előadását lehet majd meghallgatni, és 6 órától Táncos lábú Szépkorúak és a Szépkorúak háza műsorára kerül sor. Este 8-tól Tamás Gábor koncert szombaton, és 9 órától pedig a Transzilvánium csap a húrok közé. Egész nap pedig koncertek lesznek, gyerektáncház, kézműves foglalkozások, VR élmény, kiállítások és hagyományos mesterség bemutatók az Artera Alapítvány mestereivel. Érdemes kilátogatni ezekre az eseményekre, és a Betlen Egyedi Parkban valódi élet

lesz most nem a központban, hanem a Betlen negyedi parkba kell elmenni, felmenni, kilátogatni, kimenni, lemenni. Az összes létező menni talál a Betlen negyedi parkhoz, úgyhogy érezze mindenki nagyon-nagyon jól magát, és remélem, hogy jó kis hétvégét fogunk majd zárni vasárnap.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg.

0: Holnap lesz a tömegfutás. Kedden szavazhatnak a kormányról. Két győzelmet aratott az asztali teniszcsapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Ma mutatja be Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök Nikus Ordán elnöknek a tervezett kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kijelölt kormányfő azt mondta, kész tárgyalni a szociáldemokraták vezetőjével, de a parlament épületében, ahol a többi párt képviselőivel is találkozott. A tervek szerint hétfőn hallgathatják meg a miniszterjelölteket a parlamenti bizottságokban, kedden pedig várhatóan szavaznak a kormányról. Új visszajelzési rendszert vezettek be Székelyudvarhelyen a Városháza, a személynyilvántartó iroda és a helyi rendőrség munkájának értékelésére. A lakók az intézmények bejáratánál elhelyezett QR kód segítségével érhetik el az online felületet. Az alkalmazásban általános visszajelzést adhatnak, értékelhetik a személyzet munkáját, illetve problémákat is jelezhetnek. A bejelentésekhez fotók és más fájlok is csatolhatók. A rendszert a Városi Kórháznál már működő, hasonló megoldás alapján vezették be. Holnap délelőtt tartják a városi tömegfutást. Ez 10 órakor rajtól a II. Rákóczi Ferenc utcában, a mozi előtti térről. A Bethlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak, és a Tompa László utcán jönnek ki a Kőkereszt térre. Onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. A mozi előtt mától már nem lehet parkolni, a tömegfutás ideje alatt útlezárások lesznek. Folytatódott a férfi asztali tenisz Superliga Bukarestben. A Székelyudvarhelyi Asztali Tenisz Klub tegnap este és ma délelőtt két újabb találkozót játszott le. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat tegnap este a Steauát, ma délelőtt a bukaresti TTT együttesét győzte le egyaránt 3-1-re. Az udvarhelyi csapat ma délután Sepsiszentgyörggyel, holnap a Rapiddal és a Dinamóval játszik. Vasárnap zárul a torna, aznap délelőtt 10 órától az udvarhelyiek Konstancával csapnak össze. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának 6. fordulójában a kolozsvári U-olimpiát fogadja az udvarhelyi együttes. A találkozó vasárnap 15 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. Valentin Szucsú lett az FK Csíkszered a labdarúgó csapatának a vezetőedzője. A 45 éves UEFA prolicenses szakember 2018 nyarától 2022 márciusáig irányította az FK Csíkszered a felnőtt csapatát. 2019-ben az FK története során először feljutott a másodosztályba. Szucsú azt követően a Sepsio SK-nál, majd a Sojmi Gurahumorului együttesénél dolgozott. A hétvégén változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, de főleg napsütés várható. Megerősödik a széljárás, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az alsó csirkecomb 100 gramonként 1 lej 29 bani, az 500 gramos pikok pól is 11 lej 99 bani, és a mangó darabja 4 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel, kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás. Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: A legnagyobb slágerek változatosan. 3:45 után vagyunk pár másodperccel. Beléptünk a Star délután 4. órájába. Programokat még ajánlok, beszélünk erről. Szeptember 28-án hétfőn lesz egy vetítés Székely udvarhelyen az UFF nagyteremben. A vándormozi eseményére kerül sor. Hát a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének az új filmjét lehet majd megnézni. Az évtized legszexibb vígjátéka. Azt mondják, Székelyföldre is meg fog érkezni most már, és az október 2-ai romániai mozi premier előtti vetítésen láthatja az erdélyi közönség. Ennek a filmnek a címe Félrelépni szabad. Ez egy vígjáték, biztos, hogy nagyon magán lesz, és dupla vetítéssel indítanak udvarhelyen, hétfőn és kedden. Ha jól tudom, akkor a hétfői vetítés 17:30-tól és 19:30-tól lesz, 19:30-tól már teltház van, viszont a 17:30-osra szerintem még vannak jegyek, kedden pedig 17:00-tól és 19:30-tól lesz szintén a vetítés az UFF nagyteremben. A premier előtti belépő jegy egységesen 30 lej mindenkinek, és jegyvásárlás pedig elővételben lehetséges a vándormozi.ro weboldalon. Maximum 50 jegy a helyszínen is megvásárolható lesz, aztán valószínűleg érkezési sorrendben lehet majd ezeket megvenni. A keddi vetítés részleteiről is lehet majd olvasni, ott van szeptember 29-e, és akkor bárki kiválaszthatja azt, hogy melyik időpont lenne számára a legmegfelelőbb. Felkapott film lesz szerintem ez is, tehát Félrelépni szabad ez a címe, egy magyar vígjáték, könnyed lesz, hát a Hogyan tudnék élni nélküled is nagyon vagány volt, és ugyanaz a rendezője. Ugyanaz a rendező ennek a filmnek is. Jövő héten tehát mozizunk, sodorjon a mozikba bennünket az élet. Kovalszky Mega és Szebényi Dani érkezik.

Vastag Tamás írta soha még, 3:30 lesz pár másodperc múlva. Székelyudvarhelyi RMDS élőadásban volt, láthattátok? A kollégák dolgoznak a köztér napokon már. Startra készen vannak. Dávid Endre alpolgármestert faggatta Szász Csaba kollégám. Medve kérdés nélkül nem úszhatja meg az alpolgármesterünk. És hát... ez volt az első bejelentkezés, ez volt az első beszélgetés ott a köztérnapokon, online, a Facebookon, aki esetleg követi majd. 3:30. Hát hűvöske az lesz a hétvégén is, főleg éjszakánként, azért nem fogunk nagyon elmelegedni. Csupán 6-7 fokokat jeleznek a meteorológusok a következő napokra éjjelente, napközben pedig a maximális csúcsérték itt a térségben 19 Celsius fok lesz. Viszont a jó hírem az, hogy az idei október melegebb lehet a megszokottnál, legalábbis ezt jósolják, az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat, tehát október melegebb lehet, október második fele is melegebb lehet, a csapadék mennyisége pedig összességében a megszokott értékek körül alakulhat, bár nyugaton, északnyugaton és az ország középső

Cserháti Zsuzsa, az Emerton Díjas magyar énekesnő. Cserháti itt, mint a második pop generáció egyéniségét is tartották számon egyes kritikusok szerint Kovács Kati mellett a magyar könnyűzene történetének legjobb női énekhangja volt, és képzeljétek, hogy vele egy napon születtem, nem abban az évben, de egy napon június 22-én, úgyhogy Cserháti Zsuzsával különleges érzések kötnek össze. Tudatalattiban ki tudja, hogy mik. 2003-ban egyébként már meghalt a magyar énekesnő. Jó dal volt ez, megyünk tovább a Sztár délutánban, hamarosan érkeznek a 16 órás hírek. Előtte viszont egy picit nézzük a szeptemberi önkormányzati ülést, ami tegnap volt Székelyudvarhelyen, mert hogy megírták a részleteket a Hargita népében is. 36 napirendi pont szerepelt a Székelyudvarhelyi önkormányzati testület tegnapi szeptemberi soros havi ülésén. Napelempark létrehozása, erre pályázna a városi önkormányzat és a kórház, az ezekről szóló határozatot is elfogadta a képviselőtestület tegnap. Két különböző pályázatról van szó. Komoróczi Zsolt, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház menedzsere, az ülésen el is mondta, hogy 400 kW-os napelem rendszert szeretnének felszerelni a pályázatból a kórház területén, ehhez 800 kW-os tároló kapacitás társulna. A napelemrendszer a kórház fogyasztását volna hivatott biztosítani, ami nagy összegű megtakarítást eredményezne az eddigiekhez képest, úgyhogy ezt szeretnék megpályázni. És a város is szeretne pályázni, a pályázat bemutatásában elhangzott 3160 darab, egyenként 635 watt teljesítményű napelem telepítése, ez lenne a cél, összesen 2 megawatt beépített teljesítménnyel. A rendszerhez 4 megawattos tárolórendszer is tartozna, és a napelem parkot a város magántulajdonában lévő 3 hektáros területen képzelték el, a terület az pedig a kerekerdővel határos és jelenleg legelőként használják, ide raknák a napelemeket. A polgármester el is mondta, hogy a pályázat nem értékesítésre, hanem önfogyasztásra készülne, a megtermelt áramot a város villamos energia fogyasztásának kiváltására fogják felhasználni. Úgyhogy igazából ez egy jó döntés. Az iskolák, az intézmények, az óvodák, a sportlétesítmények, a helyi közigazgatás épületei, valamint a közvilágítás fogyasztását is fogja fedezni ez a napelem rendszer. Úgyhogy mindenképp kell pályázni, és reméljük, hogy sikerül is majd ez a pályázat. Hogy még minden volt a tegnapi tanácsülésen, hozok még néhány részletet a következő percekben, de csak is a reklámok után. Robert Miles felvétele érkezik 96-ból és a 90-es évek.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallotta.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió.
6: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Holnap lesz a tömegfutás. Kedden szavazhatnak a kormányról. Két győzelmet aratott az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma mutatja be Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök Nikus Ordán elnöknek a tervezett kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kijelölt kormányfő azt mondta, kész tárgyalni a szociáldemokraták vezetőjével, de a parlament épületében, ahol a többi párt képviselőivel is találkozott. A tervek szerint hétfőn hallgathatják meg a miniszterjelölteket a parlamenti bizottságokban, kedden pedig várhatóan szavaznak a kormányról. Új visszajelzési rendszert vezettek be Székelyudvarhelyen a Városháza, a személynyilvántartó iroda és a helyi rendőrség munkájának értékelésére. A lakók az intézmények bejáratánál elhelyezett QR kód segítségével érhetik el az online felületet. Az alkalmazásban általános visszajelzést adhatnak, értékelhetik a személyzet munkáját, illetve problémákat is jelezhetnek. A bejelentésekhez fotók és más fájlok is csatolhatók. A rendszert a Városi Kórháznál már működő, hasonló megoldás alapján vezették be. Holnap délelőtt tartják a városi tömegfutást. Ez 10 órakor a rajtól a II. Rákóczi Ferenc utcában, a mozi előtti térről. A Bethlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak, és a Tompa László utcán jönnek ki a Kőkereszt térre. Onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. A mozi előtt mától már nem lehet parkolni, a tömegfutás ideje alatt útlezárások lesznek. Folytatódott a férfi asztali tenisz Superliga Bukarestben. A székelyudvarhelyi asztali tenisz klub tegnap este és ma délelőtt két újabb találkozót játszott le. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat tegnap este a Steauát, ma délelőtt a bukaresti TTT együttesét győzte le egyaránt 3-1-re. Az udvarhelyi csapat ma délután Sepsiszentgyörggyel, holnap a Rapiddal és a Dinamóval játszik. Vasárnap zárul a torna, aznap délelőtt 10 órától az udvarhelyiek Konstancával csapnak össze. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának 6. fordulójában a kolozsvári U-olimpiát fogadja az udvarhelyi együttes. A találkozó vasárnap 15 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. Valentin Szucsú lett az FK Csíkszered a labdarúgó csapatának vezetőedzője. A 45 éves UEFA prolicenses szakember 2018 nyarától 2022 márciusáig irányította az FK Csíkszered a felnőtt csapatát. 2019-ben az FK története során először feljutott a másodosztályba. Szucsú azt követően a Sepsió SK-nál, majd a Sojmi Gurahumorului együttesénél dolgozott. A hétvégén változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, de főleg napsütés várható. Megerősödik a széljárás, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az alsó csirkecomb 100 gramonként 1,29 bani, az 500 gramos pikokpól is 11,99 bani, és a mangó darabja 4,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió.
10: Sztárrádió.
6: Sztárrádió.

Marshmallow felvétele Khaliddal közösen 2017-ből. Ott maradtunk el, hogy tegnap soros havi tanácsülés volt a Városházán. Kitermelői inkubátorház nem, de napelem park az lesz. Ez a címe a Hargita Népés cikknek. Napelem rendszerre pályáz a városvezetés, a Kerekerdőnél szeretnének egy ilyen napelem parkot, és valószínű, hogy ez össze is fog jönni. A szeptemberi ülésen egy pályázat lemondásáról is döntöttek az önkormányzati képviselők, ugyanis nem fog megvalósulni a tervezett kistermelői inkubátorház. Derzsi László önkormányzati képviselő az ülésen elmondta, hogy a projektet 2018-ban kezdte el a város, több vállalkozói egyesület közreműködésével, és 2019-ben nyertek finanszírozást az inkubátorházra, a közbeszerzési eljárást kiírták ugyan a tervezésre és kivitelezésre, ám 2023-ban teljesen leállt ez a projekt. És mivel a befejezés határideje ez év decemberre lenne, hát le kell mondani róla, ugyanis saját költségvetésből nem tudja megvalósítani a város a kitermelői inkubátorházat. Derzsi felháborítónak tartja egyébként, hogy egy olyan projektről kell lemondani az előző városvezetés hanyagsága miatt, amelynek Hargita megye tanácsa vállalta, hogy kifizeti az önrészének a felét. Úgyhogy ez egy jó biznisz lett volna a városnak, de hát nyilván ki fognak menni a határidőből, és december az már 2 hónap múlva itt is lesz. A meg nem valósult projektre eddig mintegy 1 millió lejt költött a város, úgymond feleslegesen, és ezért is voltak felháborodva az önkormányzati képviselők. A témával kapcsolatosan Szakács Pál István polgármester elmondta, hogy ehhez hasonlóan járt a városvezetés a Palló Imre Művészeti Középiskola felújításával is, mert hogy az az iskola épület is épül. Az iskola esetében a korábbi városvezetés szakközépiskolák felújítására vonatkozó pályázatra nyújtott be kérelmet, úgyhogy a művészeti iskola elméleti liceum. 2 év pályázati munka is feleslegesen kifizetett pénz veszett el egy meg nem valósítható projekt miatt. Úgyhogy túl jó híreket nem közöltek a szeptemberi havi tanácsülésen, de igyekeznek új pályázatokat leadni és nyerni ilyen-olyan pályázatot, ami a jövőt esetleg majd befolyásolja itt Székelyudvarhelyen. A következő perceket pedig befolyásolják a jó zenék itt pénteken, a Sztár délutánban Cyril Remix érkezik. Hello, darkness, my own.

Tamás Gábor és Transzilvánium koncert. Horváth Tamás és Majka felvételével fogok elköszönni. Legközelebb hétfőn találkozunk itt a mikrofonnál a stúdióból, a Sztár délutánban. Addig is kívánok kellemes hétvégét mindenkinek. Jó munkát, kitartást és balesetmentes közlekedést a következő 2-3 napra, na meg jó szórakozást a köztérnapokon. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098

0: Holnap lesz a tömegfutás. Kedden szavazhatnak a kormányról. Két győzelmet aratott az asztali tenisz csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma mutatja be Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök Nikus Ordán elnöknek a tervezett kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kijelölt kormányfő azt mondta, kész tárgyalni a szociáldemokraták vezetőjével, de a parlament épületében, ahol a többi párt képviselőivel is találkozott. A tervek szerint hétfőn hallgathatják meg a miniszterjelölteket a parlamenti bizottságokban, kedden pedig várhatóan szavaznak a kormányról. Új visszajelzési rendszert vezettek be Székelyudvarhelyen a Városháza, a személynyilvántartó iroda és a helyi rendőrség munkájának értékelésére. A lakók az intézmények bejáratánál elhelyezett QR-kód segítségével érhetik el az online felületet. Az alkalmazásban általános visszajelzést adhatnak, értékelhetik a személyzet munkáját, illetve problémákat is jelezhetnek. A bejelentésekhez fotók és más fájlok is csatolhatók. A rendszert a Városi Kórháznál már működő, hasonló megoldás alapján vezették be. Holnap délelőtt tartják a városi tömegfutást. Ez 10 órakor a rajtól a II. Rákóczi Ferenc utcában, a mozi előtti térről. A Bethlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak, és a Tompa László utcán jönnek ki a Kőkereszt térre. Onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. A mozi előtt mától már nem lehet parkolni, a tömegfutás ideje alatt útlezárások lesznek. Folytatódott a férfi asztali tenisz Superliga Bukarestben. A székelyudvarhelyi asztali tenisz klub tegnap este és ma délelőtt két újabb találkozót játszott le. A György Szilárd, Sebastian Losó és Tamás Szabolcs alkotta csapat tegnap este a Steauát, ma délelőtt a bukaresti TTT együttesét győzte le egyaránt 3-1-re. Az udvarhelyi csapat ma délután Sepsiszentgyörggyel, holnap a Rapiddal és a Dinamóval játszik. Vasárnap zárul a torna, aznap délelőtt 10 órától az udvarhelyiek Konstancával csapnak össze. Hazai pályán játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának 6. fordulójában a kolozsvári U-olimpiát fogadja az udvarhelyi együttes. A találkozó vasárnap 15 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. Valentin Szucsú lett az FK Csíkszered a labdarúgó csapatának a vezetőedzője. A 45 éves UEFA prolicenses szakember 2018 nyarától 2022 márciusáig irányította az FK Csíkszered a felnőtt csapatát. 2019-ben az FK története során először feljutott a másodosztályba. Szucsú azt követően a Sepsio SK-nál, majd a Sojmi Gurahumorulu együttesénél dolgozott. A hétvégén változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, de főleg napsütés várható, megerősödik a széljárás, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Pizza? Ham. Burger? Ham. Napi menü? Ham. Girosz? Ham. Éhes vagy? Ham. Kattalj rá a kajára!
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
0: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
5: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
1: Slang Event. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Bethlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barney válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

veszük, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.